Nájo, pájo nájo, lájo magája, jala mai zájo, lába csavjok a beszá, lába meti a majó, lába gama csomacsa, lába tama tamacsa, lába gama nyamena, nyamena. I think the police have just walked in. Had the police all walked in? Somebody tell me if they walked in. Well, don't sit there. Stop.

Grondsmaak. Bonensmak. Saveur du terroir. Sabor del tierra. Grondsmaak. Met rom en rookkost.